pusztaságot. Egy hihetlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét, s rossz. Legyen rendet ébolyult káoszból, szolgálj és adj minden nap.

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más, csak mi erős, szilárd, mint a szikla.

már a minden. A győzelem már nem számít, hiszen romlott világban, hol a kényelem az úr, a harc már önmagában is üdvösséget hozik.